0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezet.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Szia!

0: Eurodance Mania.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance slágerei.
3: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Mutangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenkit segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hadd hallgatni.
6: Még több zene!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronz térdű repet sarkú büdös szájú ritkafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

fans of modern talking. Italo Café, a Pitangió rádióval. Csak ínyencek meg. Dontvolf Attilával.

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Beatdog Jó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: és napjaink legjobb
1: zenéi. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Klubzenei két óra. Beattel. Penso que un sueño parecido.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Valastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Valastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Rádió Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika. One meter came to me last

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

0: most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. Bitangyú Rádió.
1: Timmy Trumpet and Scooter! Ha ha!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

az ön kedvencei. Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as...

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. Scatman's World.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Sziasztok! Mi vagyunk a 4ST zenekar, és továbbra is hallgassátok a legjobb zenéket itt a Bitagló Rádióban.

0: kavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.
2: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
3: Még nem tudom, hol is a cél,

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Pitangyó Rádió.
1: Pitangyó Rádió.
2: Hol volt, hol nem volt? Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. Egy kis humorral. Vidám Park.

Hello, bello, kedves bitangok, ugye, ugye? Szerda délután van 16 óra, indul Szil Retro műsora. Szóljatok a maminak, a papinak, a gyerkőcöknek, és akit éppen úton útféleképpen utolértek, hogy buli van, kérem szépen, bizony, bizony, a trónok harca, és itt van veletek, mint minden nap, majdnem, ugye, ugye? Csak hát, bizony, lehet, hogy Mázlinak furcsa ez, már évek óta ez a fő bevonuló zeném, úgymond, ugye, mert imádom a trónok harcát, hát de ki nem szereti, ugye, ugye? Hát kérem szépen, kánikula van, süt a nap ezerrel, mindenki felkészült, remélem, indul is, nyomatom ezerrel.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel.

ugye nem egyszerű ez a délután sem, hát melege van a programnak, egy picit lefagyott a gép, hát nem picit. Na de, French Effer, sexy!

0: A Bitangyó Rádió.
1: Hejó, halihó, üdvözlök minden kedves Bitangyó Rádió hallgatót. Ez itt velem a retro műsor. Magyar és külföldi, de legtöbbször magyar zenéket hoztam. És hát üdvözlök minden külső hallgatót, üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket. 2026. június 17-e van. Alida és Laura névnapja. Nektek boldog névnapot kívánok, és aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. Hát kérem szépen, ugye, megint befütöttek, és ez egyre melegebb lesz. Hétvégétől kánikula lesz, hát már most is az van, ugye, főleg aki hegyfolytában napon van, annak szerintem már le is égett a bürkéje. ugye, üdvözlöm, akik dolgoznak, akik nem, akik pihennek, akik éppen haza tartanak, és hát akik éjszakában mennek dolgozni, azoknak meg nagy kitartást főleg. Üdvözlöm a Bitangyó Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. A két robotunkat, ugye Bobit és Arturitut, ők soha nem férnek a bőrükben, de legjobb, ha hallgatnak. Aztán itt van kedves horgász, üdvözöllek, Lara és Mázi, várok mindenkit sok szeretettel a chat falunkra. És ugye jelen vagyok a heavenface.com oldalon, nagy puszi nektek, Lady Sutyerák, Nevermind, Kuba, Vadrózsa és a többiek, mindenki, aki számít, vagy éppen nem, hát nem tudom, van, aki alszik, Redjox is itt van, nagy puszi neked is, barátom. Aztán ugye jelen vagyok a redzone.chat.hu oldalon is, és ott is vannak, vagy voltak még páran, most már senki nincs. Hát igen, ilyen az, amikor hétköznap ugye dolgoznak az emberek, néha-néha felnéznek ide-oda, hozzánk is, úgyhogy hát dolgoznak a fiúk a bányában, a nők meg a varodában, ugye? Nos, hát kérem szépen, remélem senki nincs rosszul ebben a nagy melegben, és hidratáltok mindannyian, mert bizony nagyon fontos a hidratálás. Én már nem is húzom a rétest, jöjjön egy jó kis Juventus Megamix Volumen 2, csapjunk a lecsóba.

Hejó, halihó, Juventus meg a mixet hallhattátok, bizony, nem mai zenék ezek, és azok se, amik érkezni fognak, ahol még hallhatóak vagyunk, az a redzonechat.hu oldal, és a www.portboletten.hu oldal, az egy jó kis sörös oldal, jó kis hideg sör, ugye? Horgász, mesélj már nekem magadról, szeretsz horgászni, vagy éppen horgászol? És fogod a fincsi halakat. Na de érkezik Ruzsa Magdolna Szerelem címmel. Aztán egy régi nóta, Semtex Caribbean Party, itt a Bitangyó Rádióban.

Milyen jó dolog is, ugye, a szerelem. Vajon az ember hányszor lehet az életében szerelmes? Ez a kérdésem számotokra.

Nagy puszi, kedves Bíborka, üdvözöllek a csetünkön. Érkezik lassan egy régi zene, ugye? Retro műsor van. Egészen 18 óráig vagyok veletek. Érkezik FLM, Szerelem első vérig 1994-ből.

0: Kali mi parti jó lenne, hiszen éjjel a suliban, csókusi buliban, mint egy cigettel. Hát hunyd le a két szemed, elvisz a képzelet, hat hullám a tengerbe, hiába várnak a haverok, én nálad maradok, és tőle küzzen nem.
1: Ezek karibi parti a végtelen nyárban, ezek karibi parti még hosszú az ég. Ezek...
2: Na hát kérem szépen, én kaptam választ a Heaven Faces-ektől. Azt írja a kedves Lady Sugyerák, hogy igazán szerelmes, szerintem háromszor volt ő. Egyszer volt a tini szerelem, másodszor volt, ugye, mi is volt, ami összetört és erősítette, tette, pedig az, akivel a harmadik, akivel leéled az életedet. Hát, kinek mi, ugye? Na de kérem szépen, többféleképpen is lehet szerelmesnek lenni, vagy éppen szeretni, ugye? Mert ugye a hosszantartó szerelemből egy végtelen szeretet lesz, megváltozik, átalakul, picit mélyebbre, én azt gondolom.

0: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Itt a Bitangő Rádióban. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangő Rádióban. Minden héten, itt el.
2: Hey-ho, hali-ho, üdvözöllek, kedves Maskura 67 és Joe Papa a Bitangyó Rádió chat falán. Érezz jól magad, érezzétek jól magatokat, és azok is, akik esetleg most kapcsolták be a Bitangyó Rádiót. Hát kérem szépen, én 18 óráig vagyok veletek, aztán 18 órától érkezik 20 óráig Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora. Élő közvetítés a Twitch-en, nézd be hozzá te is. 20 órától 22 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania. Tartsatok velünk, este én utánam érkeznek a fiúk. Na de, szerintem mindenkinek volt trabantja, ha nem volt, hát ne bánja. Figyelj! Egy kis exotik trabant.

Kedves Mázdi, kitartást kívánok neked a melóhoz! Köszönjük, hogy itt voltál és hallgattál!

Nem tudom, láttátok-e, volt egy trabantos film is, Go Trabi Go, az volt a film címe, egy olasz film, 1-2, Go Trabi Go 1-2, és a mozikban is játszották. Egy jó kis vígjáték, ajánlom figyelmetekbe, aki még nem látta. Na de jön Josh és Jutta, fagyos a szívem.

hoztam egy igazán szerelmes dalocskát. Az előadó Lola, és a dal címe Beléd szerettem. Aztán majd érkezik Marcelina is, 1997-ből Sexy Lady.

Hejó, halihó, hát kérem szépen, pont arról beszélgetek Maskurával, Maskura 67-tel a Bitangyó Radio chat falán, hogy azért még a lakásban tűrhető az idő, ahol nem megy ugye a légkondi, vagy nincs lehetőség rá, ott még épp hogy tök jó idő van, tehát nem ömlik rólunk a víz, hát majd lassan ez is el fog tűnni, és bizony, üteni kell magunkat valamilyen formában, de ugye, akinek van légkondia, hát nekem is van, de én nem viszem túlzásba, sőt, nálam még nem is megy. Én megsugom nektek, hogy ilyen 34 foknál szoktam bekapcsolni a légkondit, mert akkor már nem bírom, de akkor már meleg van a lakásban is, úgyhogy hát azért óvatosan a légkondival is, mert nagyon jól meg lehet fázni nyáron is. Bizonyám. Üdvözöllek, nagy puszi neked, kedves kolléganő, Little Lion. Hát figyeljetek, füleljetek, mert hogy majd érkezik 18 órától egészen 20 óráig Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora. Élő közvetítés a Twitch-en, nézd be hozzá te is. Aztán 20 órától 22 óráig kedves Pete és a Eurodance Mania. Várunk mindenki sok szeretettel a Bitangyó Rádió chat falára, ami úgy szól, hogy Bithang, rádió.com. Hát nem tudom, mennyien szeretitek a Kivit, hát hoztam egy Kivi zenét. A dal címe Forró nyár. Aztán ugye mostanában nagy divat lett az Angyalbőrben című magyar sorozat, némelyik adón adják már. Hát Moho Sapiens-től hoztam az Elszáll a szó című dalukat. Figyelj, fülelj!

Valahogy nekem annyira furcsa ennek a pasinak a hangja. Olyan jó kellemes. Ezzel 1991-et írunk. Elszáll a szó.

0: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Minden héten. Itt a Bitangó Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangó Rádióban. Minden héten. Itt el.
2: Hello, halli, ho, hát ugye, Bubble Gum szólt az előbb, és eszembe jutott az is, hogy volt nekem egy tinédzser korom, sűrűn jártam moziba, és hosszú hajam volt, ha hiszitek, ha nem, nagyon szép hosszú hajam volt, és hát valamelyik baromarc belerakta a rágóját. Hát ugye nyilván nem tudtam, hogy ki lehetett az, és hát nagyon nehezen tudtuk, hát úgy kellett kivágni konkrétan, úgyhogy, de szerintem, igen, látom, kedves Maskura 67 is így járt, le kellett vágni neki a derékig érő szőke haját, hát sajnállak, akkor pacsi bele, együtt érzek veled, na de, kérem szépen, az biztos, hogy még egy órát vagyok veletek, és egy óra múlva, azaz 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a Max Sensation című műsora, élő közvetítés a Twitch-en, nézd be hozzá te is, aztán 20 órától 22 óráig Pete és a Eurodance Mania, tehát este 10 óráig élő adás itt a Bitangó Rádióban, tartsatok velünk, bizony. Érkezik egy kis Neoton Familia, a dal címe Nyár van, aztán egy kis Cairo, a dal címe Mondd miért, ez egy jó kis Casino Royale, figyelj, fülej!

kedves maskura a patak partjáról álmodozik, ugye? Vízközelbe szeretne lenni, szerintem.

Figyelj, hát viszünk mangorlót, azt csapkodhatod a gatyánkat a kavicsra, vagy a sziklákra, vagy nem tudom mire, de vigyázz, mert csúszós. Örökös napsütésben. De tudod, a mosónők korán hallnak. A szerelem tengerében újra megfürödnék, elállom. Aztán majd 1200 fordulattal megtépi a szél, és minden jó lesz. Itt is van Kairó.

Kérem szépen, érkezik sokak kedvence, vagy legalábbis az volt Ámok Futók szomorú szamurája itt a Bitangyó Rádióban.

Hát kérem szépen, gyertek velem lazítani 1999-ből. DJ Hofi és MC Géza lazítani. Ugye, ugye? Próbálj meg lazítani, ugye? Aztán majd minden mehet tovább.

0: Lazítani. Próbálj meg lazítani.
1: Nem győzlek
0: tanítani.
1: Hogyan csináld?
0: Hogyan csináld?
1: Egy kis páramszünet.
0: Időnként mindenkinek.
1: És aztán megint mehet
0: minden tovább.

dottor, insomma, sì tutto. Jennifer, che? A egyszem középső kislányom meglepetésből a interneten rendelt nekünk a egész családnak egy tengerparti utazásot. Hát, hogy mindjárt lepetézek, more! Csodálatos gyerekek ez a masinka. Beírod, hogy hova, mikor, minek megyen. Azt már így dobja ki a lehetőségeket. Viszont csak Jenniferkének engedelmeskedik ez a gizdagép. Mikor én beírtam, hogy Kálmán, menjél el a 3,14 csába. Csak annyit írd ki, hogy mindenki nyugodjon le. Na, szóval volt a töröm, tervezgettük, hogy mit kell vinni, mit adnak ott a neni, hogy fogunk beszélgetni a népekkel kézzel abba, mikor Kálmán, hogy rágjam széjjel a vesekövit. Benyögi, hogy ő bizony nem gyűn. Ó, hogy a bélmegyeri rabok dobáljanak meg lapos tetűve Kálmán! Ha mely nem akarunk te gyűnni? Azt mondja, hogy ő nem csipázza az utazásot. Na most, elmondom a frankó okát neki. Kálmán szégyeli a másfél mázsás ordinári döhe testit. Gyerekek, olyan kövér, hogy a fürdőkád is tele van striával. Az árnyéka nettó 50 kiló. Meg fél, hogy ottan az arabuksoknál mitet fog halózni, mert ott nincsen ám kirántott hús, meg pacál, csak ilyen hókusz-pókusz. Kuszkusz vagy mi? Retteg a svéd asztátú, mert a krumpit így, ha sok van belőle kirakva, fő se ismeri. Csak ha tányérjára én kiszedem. Korlátó gyerekek, mint egy járókeret. Olyan. Titkon örültem, hogy nem gyűnik. Legalább érted, de nem kell ott is kiszolgálnom. Ha lazíthatok egy cseppet. Jenniferke, regisztrált minket búvároktatásra. Jézus szíve! Ha le kell menni a víz alá, és ha megtámadik egy koszlott cápa, és leharapja a lábamat, mi? Ó, nem baj, majd úgy fordulok, hogy a belemet harapja. Abba ugye úgy is több van a kelleti, né? Na, anyukával lementünk a patak partra gyakorolni. Vettünk ilyen pipát, szemüveget, meg békatálpat. Gyerekek, anyuka úgy nézett ki, mint egy UFO antibarbi fog nélkül. Igen, mert a pipát úgy tette be, hogy előtte kivette a fogát, mert félt, hogy a sodrás elviszi Honoluluig. Úszni meg ugye nem tud. Úgyhogy a derekán volt egy ilyen rozsaszín, flaminkós úszógumi. Bementő a vízbe, megpróbált lemerülni,

0: ugye a gumi fenntartotta, keze lába hadonászott, erőködött, mint a rossebb, a feje a vízbe, a sejhaja meg meredezett így a ég fele. Tisztára, rendesen, mint egy ilyen rángógörcsös gém, úgy nézött ki. Az elvonuló vadlibák háromszor visszarepültek, megnézni, mi a stájsz, mert egyszerűen nem hittek a szemüknek, érted? Azt hitték, a Nils Holgersson fuldoklik. Én is bementem, az betettem a fejem a vízbe. Hát nem láttam semmit. Gyerekek, nagyon nehéz ám úszni, nézni, meg levegőt venni egyszerre, mikor a piócák megtámadnak. Mire kigyűjtem, úgy néztem ki, mint egy mozgó véradó állomás. Ha voltak rajta, vagy százan ezek az izék, hát persze, hogy akkor gyűjt arra a Sanyi. Na, igen szép ember. Én meg békatálpál. Párás szemüvegbe. Kihízott fürdőruhába. Nyúzom a bőrömről a piócákat. Érted, baromi? A égtem, mint a rongy. Sanyi miután felúcsúdott, úgy csinált, mintha ez egy ilyen tök normális situ lenne, mert Sanyi egy úriember, csak annyit mondott, kezi, csokolom, Jolika, milyen csinos ma is! Milyen jól áll magán ez a sok piros lifegő piercing! Ez a hazugság már neki is sok volt, sarkon fordult, hál' Istennek, azt elcsanázott. A gyerekek, annyira el voltam foglalva Sanyival, hogy megfeledkeztem anyukáról. Az meg eltűnt. Látom ám, hogy viszi a víz lefele. Csanázod, ahogy így békatalpal futok a parton. Horror! Kipiszkáltam valahogy egy bottal, úszóguminak persze lőttek, foga meg már szerintem egy ponty szájába volt. Melltartója a kődökiné. Így, hát mindegy, hazamentünk. Kérleltük mi Jenniferkét, hogy így a búvárkodást mondja vissza, de hajthatatlan maradt. Megtudtam, hogy 2,5 órás az út repülőve, úgyhogy holnap lesütök egy disznót, meg egy hízott tökröt, nehogy már néhen veszünk, már ott fönn a magasba. Hát a ruhatáramat is fel kell frissíteni. Majd befújom dezodorral. Jaj, nagyon jó ez az utazási láz. Anyukának 38-5. Úgy felstankolta szerintem magát a vízbe attól. Meg azt mondja, nyomta a bütykit a békatalp. De azt mondja, ne dobjam ki. Mert arra jó lesz, ha szőlőt kell vele taposni. Gyerekek, már csak 1 hét a utazásig, de ahogy elnézem, nem a tengerről, hanem a pszichiátriáról fogok képeket osztani a fészen. Na csumi!
1: Egy kis Dolly-ról, modern románc.

itt is van megérkezett kedves Pinocchio, aki 18 órától 20 óráig fog benneteket szórakoztatni élőben a Twitch-en, és a Bitangyó Rádió chat falán is, Maxi Sensation című műsorával egészen este 8 óráig lesz veletek. Aztán kérem szépen 20 órától 22 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania. Tartsatok majd velük, én még 15 percig vagyok veletek, aztán majd pénteken fogunk találkozni 16 órától, lazulni fogunk 1500-al. Kérem szépen érkezik Delta, I love you!

Hello, hello, kedves Boborján, üdvözöllek téged is! Na, gyerünk! Love you, 1994-ből hozom FLM véget ér a nyár című dalukat.

0: az úszómester is alszik, semmit nem csinál, véget ért a nyár.
1: Bizony, bizony, az amondó vagyok, hogy lassan, de gyorsan vége fog térni a nyárnak, figyeljétek meg, pikpak el fog múlni, és majd érkezik a karácsony.

Little Lion, én nem szívtam be, de figyeld meg, hogy észre se vesszük, és egyből ősz lesz, ugye? Meg karácsony, meg húsvét, aztán megint nyár, ugye? Hát figyelj, tudjátok jól, hogy ami jó, az gyorsan elszáll, hamar vége lesz annak, ami jó, ugye? Hát ennek az adásnak is lassan vége lesz, pár perc, és adom át a mikrofont kedves Pinokiónak, úgyhogy figyelj, érkezik DJ Paz, szombat esti láz.

ugye az FLM császár előd az énekes, hát előd nagyon kreatív emberke lett belőle is, úgymond. Hát ugye volt az a botránya, a szerelmet festegetni, aztán utána visszatért, aztán DJ-ként folytatta a pályafutását,

Igen, érkezik az utolsó nótám a mai napra, nektek kedves Bitangyó Rádió hallgatók. Animal Cannibals, 1995, kezeket fel! Én hálásan köszönöm, hogy velem voltatok, velem tartottatok. Legközelebb pénteken találkozhattok a hangommal. 16 órától érkezem lazulási című műsorommal. Szilvoltam, hello!

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ő süsű a sárkány. Ezt az égést. Már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz csikó, személyesen. Pinocchio.

0: Give me some more music, baby. Now here's one that's hot from the record presses.
1: Burnt my fingers!
0: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
2: Ispán. Hát ez ki.
3: Kicsoda kegyelmet!
4: Üdvözöllek, Gizsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Mi szél hozott, mondszáres, mi vajon a szíved, terve?

Hello, hello, hölgyek, rakett, itt a Bitangyó Rádió. Te halkan szólok. The Charlie Parker-n alakul. Hello, hello, hölgyek, rakett, itt a Bitangyó Rádió, benne már a fafejű, fafejű Pinocchio egészen úszó, rakett, itt pedig már a Maxi Sense, és ugye élőben képpel és hanggal. A Twitch-en, a Facebookon és a TikTokon. Várodom is az élőképet, kérem szépen a bitangyoradio.com. Hamarosan a megnyíló új weboldal, kérem szépen, én már láttam. Érdemes lesz, kérem szépen, megnézni. Lehet-e majd egyébként regisztrálni az új weboldalra több funkcióért? No, de majd belekezdenünk a műsorba, szeretném megköszönni az elmúlt két óra fantasztikus zenévalagatását, kérem szépen Szilkolag a nőnek. Hát kezdje Szilik össze a fantasztikus zenéket. Többi szép estét, jó pihenést nektek. Kezdjezt velünk a Bitangyó Rádióval. Benne ugye Maxi Sensation, benne pedig 1995-ben járunk. A nagy kedvencem a Sparks. When I kiss you. Mikor megcsokollak? Mikor megcsokolsz? Mindegy, és a csóka lényeg. Csókszor csóka négyzeten.

De ugye van nekünk egy chatfalunk, ami a elsődleges chatfal a rádiónak, bitangyorradio.com, kérem szépen, egy rádiótárok nélkül, közben leértelmez, hát persze. Egyszer volt, hol nem volt. Hát persze, hogy volt. '93-ban járunk. Jaj, jaj, jaj, de sietünk, kérem szépen. I got the key. The key, the secret. A kulcs a titokhoz. Figyelj kedvesem, itt van nálam. Urban Cookie Collective. The key, the secret.

Nem, kedves Moskva, szerintem a weboldal lesz külön majd, egy Wolf külön oldal a Wolfi rajongóknak. Igaz, de sem megyünk mi is a Wolfi rajongói klubba. Iszünk egy jó kis spanyolait. Na, kérem szépen, www.bütangyaradio.com, mert ugye Maxi Sensation egészen 20 óráig. A kulcs a zsebemben, vagy a szívemben? www.bütangyaradio.com. The key, the secret.

Hát persze, és úgy fog működni, hogy Hun lesz, Hun pedig nem lesz. Minden évben lesz majd külön zászlós felvonal, nem szépen a Wolfi Fan Clubban. Katatkodjuk majd előre. Megyünk a sor végén, igaz, kedvesem? The Key, The Secret, 93. Mert, mint ugye tudjuk, a Bitangy Rádióban a farkas az Atya Úristen. A kérdemiszi persze járjon utána. De jó nekünk. Na ébresztő Magyarország! Hát kedves Bubuka és kedves Bubukáné! De miért pont te? Hát mert egy legnagyobb rajongója. The Key, The Secret.

Kérem szépen a bitangyoradio.com. Van nekünk egy weboldalunk, kérem szépen bitangyo.radio.chat, talán igen. Hát gyere, és te is csatlakozz hozzánk is, persze lehet ugye nekem írni ugye többféle weboldalon, hiszen lehet nekem írni ugye, kérem szépen a Facebookon, a Twitchen, a TikTokon, hát mindenhol is. No. Egy évvel később, 92-ben járunk. A hölgy neve Rosalla. És figyeld, are you ready to fly? Készen állsz a repülésre? Szívjünk jó mélyet a levegőbe. Nem én voltam.

2026-ot írunk, remélem szépen mindenhol is nagyjából. Június 17-e van, hát kérem szépen Londonban, amolyan igazi gatyarohasztó hőség van, itt van a tetőtérben. Egy a ventilátor, de igazából csak keveri-keveri a semmit. De azért mi repüljünk. Are you ready to fly?

kéne egy kis segítség az én zorkámnak, hiszen utazunk jó messzire.

0: Szóval kedvesen ma sok kinek is segítség, hiszen utazunk az én Zorkámmal jó messzire. Kéne segíteni csomagolni. Mert mindig túl szokta magát csomagolni egyébként. Elmegyünk egy hétre, akkor egy hónapra csomagol. Hát ugye én egy igazi gáláns úr személyében ugye tündöklök itt a Bitangy Rádióban, és hát ugye ha már valaki gáláns, akkor ugye annak van egy általában egy gáláns ajánlata.
1: Hogyha maga hozzám jönne feleségül, akkor én az első házassági évfordulónkon elvinném magát Afrikába.
2: Ilyen gáláns lenne?
1: Igen. Az ötödiken meg magáért mennék.
0: Hát, Bubukám, nem tudom igazából, hogy csak egy irányba szól. Én jövök vissza, a babám maradott 5 évig, most megyek kért utána, igaz életem?
1: Hogyha maga hozzám jönne feleségül, akkor én az első házassági évfordulónkon elvinném magát Afrikába.
2: Ilyen gáláns lenne?
1: Igen. Az ötödiken meg magáért mennék.
0: Hát de babám, megyünk Afrikába.

nézi oldalát. Nem kell téli ruha, nem kell talán esernyő sem. Nézi oldalát, nem kell téli ruha.

függesztve 15-öt. Nagyon szépen, bitangyoradio.com 92-ben, tehát egy ilyen rozallas lágere és az Are You Ready To Fly? Na figyelj, 98. Brooklyn Bonds. The music's got me. Brooklyn Bonds.

Hello, hello, gyakor neked a Bitangyó Rádió. Van itt kérdő szépen Svájc. Van itt az Egyesült Államok. A szép napsütéses Florida. Igaz, kedves Jani barátom? Hello everybody. 98. Can we take it to the max? Brooklyn Bonds. Jani, nálatok hány fok van? Hello, Jet.

0: Hello, Bozika!
1: Hey, 88 Fahrenheit, az hány Celsius? 40 fölött, nem?

Nem, 32. Annyit is van egyébként szerintem. Csak látok, szerintem árnyékban van 32. Hát jó, mondtam én. Babám, lát, hány fok van kint az erkélyen?

Hát kedves Pöskra, jó estét, jó munkát, kitartást neked. Fel vagyunk ugye lélekben, de testben nem.

Na, köszönöm, a bitangyaradio.com. Egy a rádió határok nélkül benne, a Fafejú, Fafejú, Pinokio is persze benne. Egy kis hőség, vagy hűség, mind a kettő. bitangyaradio.com 98, Brooklyn Bounce. Most akkor cserélj meg a két szót keresztül, hogy 98 helyett, hogy legyen egy 89. bitangyaradio.com. Érkezik a Raider Emma felvétele. Daddy, Daddy. Ugye jön hamarosan az apák napja, kérem szépen. Szóval a Raider Emma és a Daddy, Daddy.

Ugye tegnap volt ugye Tóth Wolf Attila adása, ugye 20 órától egy kis italokáfé. Szerintem ez belefért volna, szerintem ez a felvétel. Radio Ramé és a Daddy Daddy.

kérem szépen, eléggé meleg van. Ez sem tesz jót igazából az online rádiózás világának. És persze ez nem volna még mind elég. Hát kérem szépen, poszi VB van. Mi szintén nem tesz jót, kérem szépen, az online rádiózás világának. De bizony a zene nem áll meg. Nem ezek pörögnek velem egészen 20 óráig, kérem szépen. Aztán érkezik, hogy Pete és a Eurodance Mania.

Ugye van nekünk egy weblapunk, kérem szépen, illetve még a weblap, ugye még készül, de a csetünk azért az működik. Van nekünk egy csetünk. Ugye vannak azért hallgatók is, és persze vannak rádiós kollégák is. Itt van velünk ugye Little Lion, vagy éppen itt van velünk ugye Roni. Itt van a szép Erdélyből Bubba barátom, őt megelőzi B. Katka. Hát éppen a maskora most ment el a dolgozóba. Itt van a Kata. Itt van a háttérben kérem szépen Pista 67 is. Tehát itt van, de nincs is itt. És itt van egyetlenem Zorka is. Hogy egyelek meg. Itt is, meg ott is. Kata, hülye kérdést nem teszünk fel.

Aki akar, az marad. Ez nem szavazás kérdése. És ugye van nekünk egy másik chatünk, illetve 2 és 3 is, ugye TikTokon, a Twitchen, illetve a Facebookon. Ahol egyébként velem van, kiváló kollégám szintén Jetski, kérdezik, itt van kiváló barátom az Egyesült Államokból, Plöcki János, itt van ugye Békatka. Kit láttam még? Kit láttam? Itt van az én Biki barátom Svájcból. És itt is kandikál, kérem szépen, a Bubu család. 95-ben járunk. Igazi klasszikus, meg fantasztikus évből. Korona és a Baby Baby.

Hogy egy kézikolegám szokta volt mondani, hogy ez a Bitanger, ez a minidiszkója. Milyen is volt a diszkokrém szépen a 80-as, illetve a 90-es években, miket hallgattunk annak idején. Volt egy ilyen szlogenje, kérem szépen kézzel, mit is hallgattunk ugye annó. Hát ez mindenképpen 95, kérem szépen, Korona és a Baby Baby.

nem is látni. Nekem tényleg legyőzve meg, akkor komolyan mondom.

Hát BBBB, bitangyurádió.com. Yeah, yeah, yeah. 95 és koronos lágere a bitangyurádióban. Egyedik pedig élőadás, nézzük, hogy a három platformon megy egyelőre az adás. A Facebookomon, ugye PM-ben, illetve privátban. Márkák, ugye van Facebookja velem. Ez, hogy látott a Bitangyur Rádió TikTok csatornáján, illetve a Bitangyur Rádió Twitch oldalán. Baby, baby. Most pedig megyünk egy évvel tovább. 96, és egy nagy kedvencem a Lemezjátszó korongján. Bizony, megszereztem lemezen. Hatalmas élmény volt. Na figyelj! Na fülej! Táncíz! Bitangyurádió.com. Garden Eden! Say! Hát mond! Vagy énekeld! Tirap tap! Tap tiririrap! Hey! Basszus, mekkora zene! Garden Eden! Lemon Tree!

Na, ez a Macro Dance sláger 96-ból. Garden Eden és a Lemon Tree. És ennek volt egy rave változata, de szintén egyébként fantasztikus megtalálható lemeznek a B oldalán. Ez csak egy extended verzió. De pont talp alá való. De kedvesem, most mindenki előtt.

0: Köszönöm szépen, bitangyoradio.com. Hát nekem már kezd melegem lenni. Amúgy sem fáztam, az igazat megvalva. Garden Eden és a Lemon Tree 96. De figyelj, Janikám! Érkezik egy felvétel 95-ös keltezéssel. Persze, ez már nem a nóta eredeti, ez egy feldolgozás. Szerintem pontosan fogod tudni, ki volt az eredeti előadó. Garden Eden és a Lemon Tree.
1: Egy örő, egy boldottán, egy öröti boldottán.
0: No! We create a mental atmosphere. Oh, de jó! Na figyelj! Two in one! Egy 80-as megasláger. Újra gondolva 95-ben. Akkor is jó volt, de így is kúva jó.

Hello Buszik, üdv Karesznek a háttérben! Hogy vannak a fiatalok? Szóval kedves Janikám! Ugye ez egy 80-as megaslágerre volt annak idején, aki bizony ezt a muzsikát sikerült, nem volt más, mint az Ultravox.

95-95 szépen Caballero és a Himnus. Jól ismert Ultravox muzsika tehát kelt életre 95-ben. Caballero jó voltából.

Hát a rév akkor rév. Ki fizeti a révészt? Hát a Műtangió Rádió. Himnusz. Himn. Cavallero.

egy fantasztikus maxi verzió. A műsor címe Maxi Sensation. Ami persze azt is jelenti egyben, hogy ebben a kettő órában 12 incses maximumizek pörögnek, kérem szépen. Hol 33-san, hol pedig egy 45-es fordulaton. Akár csak az én nyelvem. Kérem szépen bitangyorradio.com 95, kérem szépen, és egy lemezbüszkeségem az én lemeztáramból. Direkt megnéztem a Ryra borítól, az egy 33-as fordulatere. Ez 45-ös. Igen, nem ez érdekes, hogy egyik oldala 33-as, másik oldala 45-ös. Fantasztikus találmány, kérem szépen. Szóval egy büszkeségem, kedves Ani barátom, figyelj! 95! DJ Bobo! Shadows of the Night!

gyönyörű ez a zene, gyerekek. 95-ben járunk. 96. DJ Bobo. Shadows of the Night. Elemez büszketolodos vagyok, kérem szépen. Jó volt a srác, kérem szépen, imádták. Imádják most is. Öröki fiú.

Maxi Sensation. A jöttöngy a rádióban, különösszépen élőben, képpel és hanggal. Full HD-ban. Íme ez a hármas kamera, kérem szépen. Ezt az állást persze ritkán szoktam használni, az igazat megvalva. Így túl közel vagyok hozzátok.

Sensation. Then a DJ Bobo. Shadows of the Night. Az éjszak árnyékában. Hát hol máshol? BeatTangyoRádió.com. Mennek kérdezni szépen, tehát ugye DJ Bobo 96-os Maxia. Hát kérdezni szépen érkeznék. Basszus, kiveri hangszórót. A németek egyik üdvöskéje. Jó kis hangszorú barát felvétel. Ad a basszusnak.

2002-ben így járunk. Persze egy átdolgozási jelentem alásan. Egy olyan igazi szerelem, igaz, kedvesem? Harcolnak a ramok, kérem szépen a Bitangyó Rádióban. Van a külső ram, meg a belső ram. Computer Liebe, vagyis Computer Szerelem.

Class Module Computer Liebe Computer Szerelem Bütöngy Rádióban Ramit Ramot Ram Kint Ram Kent Kent Band Basszus Kent Kent Kente már Kent Kentet Bütöngy Rádió.com Computer Liebe. Hát édesem Liebe dich

basszus, kérem szépen, pár hete most meg lemezeket, és már megint hogy néznek ki, kérem szépen, fantasztikus. Tele van a levegő, kérem szépen, mindenféle porral. A naponta mostán is kevés lenne, úgy látom. Computer Liebe. Das Modul. Igaz, kisegér. Aki a háttérben biztos fülel.

hol vagy, kedvesem. Ne menekülj!

Egy örökké tartó szerelem, kérem szépen. A számítógéppel, Computer Liebe, Das Modul. És az E-Love.

Figyelj, különöm szépen, minden egyszer, mi sem napbasszus kulcsa, jó belegebb jöttem. Szóval mi sem egyszerű, különöm szépen, amikor előveszünk egy régi-régi nótát. Teszünk hozzá egy-két újabb dallamot. És szinte kész a sláger. Csomat neve Mysterio. Persze, hogy feldolgozása. Mi okozza a fáról muzsikája, kérem szépen. There is a star.

Mysterio Asia. There is a star. A fára egykori kiváló muzsikája. 2003. Mysterio.

Úgy azért, hogyha jól megfigyeljük, az általában napinki zenéjében mindig ugye felelhettek ugye a 80-as és a 90-es évek fantasztikus slágerei. Hiszen mi sem egyszerűbb

2003-ban így jártunk. Egy 90-es lágra, köszönöm szépen a Fáró muzsikája. A There is a Star, köszönöm vissza 2003-ban, tehát Misterio jó voltából.

DJ Connection by Crystal Adams. Ez már 93-as felvétel, hát persze egy feldolgozása. Na na na na, na na na na, hey hey, kiss him goodbye.

Itt van előttem hologram egyébként. Na na na na na na na na 93 DJ Connection Crystal Adams.

www.bitangyorradio.com. Benne pedig ugye érkezzék már is 96-ból ISMC és egy felvétel. The Dreadator.

bitangyorradio.com, benne ugye a Fafejő Pinocchio egészen 20-ig, aztán érkezik majd Pete és a Eurodance, már nekem szépen a Bitangyor Rádió mikrofonja mögé. Most meg irány kérem szépen a Mennyország. Hát így a DJ Sammy és a Heaven.

DJ Sammy és a Heaven Mutant Rádióban. Egy rádió határok nélkül. Benne a fafejű, fafejű, Pinocchio egészen húszak, aztán érkezik majd Pete és a Eurodance Mania. És itt a nagy kedvencem, mert elementáció korongján, szintén 90-es évek. A csapat neve General B, ez a kettes számmal fémjelzett slágergyanús szerzemény. I see you, General Base.

Szerintem már a háttérben Wolf erősen lóbálja nekem. General Base. I see you.

Elvileg pedig egyébként megy minden, úgy nézem. Műszerek alapján. Na, köszönöm szépen, hogy ez volt a General Base felvétel, hogy ez volt a kettes számú lemeze a csapatnak, ugye, hiszen az első, az a Base of Love című felvétel volt. I See You, ez a felvétel cím, és ez volt a General Base. Egy hűsítő dal ebben a kánikulában. Joy Peters. Winter in my heart.

Hello Horgász, szép esét neked is, a fedélzeten, ez a Bitangyó Rádió. Benne leköszönő félbelévő fafejő Pinóki, az érkezik 20 órától Pete és a Eurodance Mánia, a műsor egészen 22 óráig. Love you forever, szeretni foglak mindörökké, ez tény is tény, ezt vitatni nem lehet. Aki ezt meri vitatni, az velem áll szembe.

Pedig megy a Facebook, megmondom őszintén, most nézek rá éppenséggel, de megy az élő. Bármi, hogy tiltja a Facebook, úgy látom egyébként a zenéket. Imádom őket, egyszerűen fantasztikus, egy hülye társaság. Eddig a műsor végét legalább megvárták. Utána tiltottak, most se várják meg, úgy látom, már tiltanak adás közben. Pedig ugye igazam van, nyugodtan lehet zenélni, nem hiszem, fizetek jogdíjat a zenék után. Idióta egy Facebook. Nagy kedvencem, szinte minden szerint, hogy ez zárja a műsoromat, Joy Peters slágere 2019-ből, Winter in my heart, tél a szívemben, mióta elmentél, azóta nap sem süt, kérem szépen, hát így igaz, teljesen beborult az ég, ez a Bitangyó rádió, benne a fafejú, fafejú, azt, hogy érkezik majd Pete és a Eurodance mánia. Ó, ide régen forgatom a szelemez, gyerekek. Goodbye. Goodbye. Passus de jó. Goodbye. Goodbye. De jó mondja, goodbye. 14. Vagyis 14. Italo Disco Olaszországból. A jól ismert Savage muzsika feldolgozása. A goodbye. Hölgyeim és uraim, ez a Bitangyó Rádió. Én köszönöm szépen, mindenki megtisztel és egyben egy kitüntető filmet, amely 2 órában. Érkezik Pete és a Eurodance Mania. Egészen 22 óráig.

0: Hölgyeim és uraim, ez volt a mára Maxi Sensation. Én köszönöm szépen még egyszer mindenki megtisztelés egyben egy két tüntető filmet, mert 2 órában. Hogy mikor jövök legközelebb? Hát ez jó kérdés. Egy biztos. Ez a Bitangyó Rádió.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir.

0: Dance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Itt a Bitangő Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek

és hát hölgyek, urak, szép jó estét kívánok mindenkinek, ti még mindig a Vitagio Rádiót hallgatjátok. Ismételten kezdetét vette a Eurodance Mania, remélhetőleg a mai este folyamán már hiba mentesen le fog zadani a műsor. De hát a mi technikai kisördögünk az nem alszik. Reméljük, hogy a mai este folyamán nem szándéka engem megtréfálni, mert akkor nagyon-nagyon dühös leszek rá. Az elmúlt percekben ő volt GM és az I Feel You Tonight című felvétele. A folytatásban hamarosan folytatjuk majd Alexia és a Me and You című slágerével, aztán érkezik Korona egyik fergeteges megamixe, aztán többek között itt lesz velünk még Ice MC, Max, Modo és még sokan mások. Az elkövetkezendő közel két órához kellemes szórakozást kívánok mindenkinek, és Alexia milyen jó című felvétele pedig szóljon Pinocchio kollégának, megköszönve az előző két órát, és kedves barátom, jó pihenést kívánok, amennyiben teheted, tarts velünk továbbra is. És még egyszer, jó szórakozást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál természetesen szerény személyem, Pete.

Tartsat, hölgyek, urak, a folytatásban érkezik majd Hathaway és a Rock My Heart című muzsikája, aztán jön Ice MC és a Think About The Way, az igazi legendás muzsika, nekem nagyon nagy kedvencem. Aztán többek között itt lesz még velünk Max és a Get Away, aztán jön Modo és az Ants Y Polizei. Hölgyek, urak, egyre többen vagyunk a cseten, amelyért hálás köszönet. Itt van velem többek között Pinocchio kolléga, Ronnie kolléga, itt van Bubu 81, és gondolom a háttérben ott van Bubuné is. Szavaztok, jó szórakozást nektek a háttérből. Itt van velünk Horgász, itt van velünk János, és szerint Salamander. Nos, hát kedves csetesek, nektek is jó szórakozást. Egyet ígérhetek, jobbnál jobb zenék egészen este 10-ig itt a Vitangio Rádióban. A Eurodance Mania keretein belül. És bizony-bizony most egy ideig, csak hetente ebben az időpontban fogunk találkozni. Tehát este 8-tól 10-ig leszek hallható a Eurodance Mania keretein belül. Aztán, hogyha az élethelyzetem, illetve a lehetőségeim engedik, akkor majd visszatérek az étterbe. Több esetben is. Tudjátok, ilyen, amikor az ember életében változás áll fel, vagy áll fent. Hát nagyon bízom benne, hogy szerint személyem esetében végre egy pozitív dolog áll majd be. Hosszú idő után. De hát nem adjuk föl. Szerdánként, szerda esténként ugyanúgy fogok hozzátok jelentkezni. Úgyhogy kitartást, nem szabadultok meg tőlem. Eurodance Mania minden egyes szerdán. 8-tól 10-ig itt a

0: Sieben Art, guten Art.
1: Nos, hát hölgyek, urak, a 80-as, 90-es évek és napjaink legjobb irodalmi slágerei. És lassan, de biztosan elérkezünk az első óra végéhez. Itt van velünk még a háttérben Módó és az Ansvai Polizáj. Aztán a folytatásban jön majd Natation és a Move Your Body, aztán itt lesz velünk Sash és a Mysterious Times, aztán jön 666 és a Paradox. De többek között itt lesz velünk még Logic Beat és az I Wanna Cry című felvétele, és még sokan mások. Tartsatok velünk továbbra is, a mikrofonnál Pitet halljátok, ez pedig a szerdánként jelentkező Eurodance Mania itt a Bitang Jó Rádióban.

Köszönöm, Maskó, örülök, hogy jól szórakoztok. Igyekszem mindig a legjobbat nyújtani. Csak valamikor hiába akarom nyújtani, nem megy. Vamos! 666 és a Paradox.

0: Ötletesben érkezik Capella és a Be My Baby. Aztán itt lesz Pont King és az Amour.
1: Paradox.

your body.

0: hölgyek, urak, lassan, de biztosan véget ér a műsor mára, hiszen elkövetkezik az utolsó fél óra. Ne feledjétek, ez még mindig a Eurodance Mania, és jelen pillanatban csak is kizárólag ebben a műfajban leszek érdekelt és hallható a közeljövőben. Hiszen megváltozni látszanak az életkörülmények. És kevesebb idő lesz a rádiózásra. Úgyhogy innentől kezdve egy jó ideig. Szerdánként 20-22 óráig leszek hallható eme stílusban és eme formában. A folytatásban viszont megyünk tovább jobbnál jobb zenékkel, hiszen érkezik DJ Bobo és a Where is Your Love. Aztán érkezik majd Ultra Nate és a Free, aztán itt lesz felünk többek között Dahul és Dua Limited és a Never Surrender című felvétele is. Ezekkel a muzsikákkal megyünk tovább, érezd magad jól, hallgass továbbra is a Vitangio Rádiót, és benne a Eurodance Mániát.
1: Eurodance Mánia. Minden szerdán este, Pitten.

Tolom maskora, mint süket az olajtót. DJ Bobo is a Where Is Your Love?

Tételekkel meg szeretném köszönni meg mindenki megtisztelő figyelmét, és jövő héten ugyanebben az időpontban ismételten találkozunk a majd. Ők voltak a 20 Minutes és a Never Surrender című felvételük. Folytatásban érkezik majd No Name. És a Promise című muzsika itt lesz felünk még többek között Wickfield és a Big Time. Aztán jön ez zárásként egy szuper mix, egy Eurodisco remix 95-ből. Én ezekkel a felvételekkel kívánok mindenkinek további kellemes estét, mint ahogy mondtam, jövő héten találkozunk. További kellemes hetet mindenkinek, kitartást a nagy meleghez, hiszen országosan kánikulát jósolnak a hét végére és jövő hétre egész héten. Kisebb-nagyobb záporral, zivatarral tarkítva, tehát kitartást kívánok mindenkinek. Találkozunk jövő héten szerdán ugyanebben az időben. Sziasztok! Az elmúlt két órában Pete-et hallottátok. Ez volt a Eurodance Mania.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Pszillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Pszillel. Lazulás Pszillel.

Yeah!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordófa fogú részfűrésszel megsebzett bronztérdű repett sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Voltak nappalok, csak képeket néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Sebastian Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Bitang Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatott.

0: ezeket leporolja és pörgeti.
1: Pörgeti.
2: Pörgeti.
3: Pörgeti.
4: Pörgeti.
5: Pörgeti.
6: Pörgeti.
7: Pörgeti.
8: Pörgeti.
9: Pörgeti.
0: XIL.
10: XIL.
0: Vagyis
11: XIL.
12: XIL.
0: XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér.
13: XIL-lel.
14: XIL-lel.
15: A

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.